sedjande Hetande Agrisoffer Kvörgan a tajum Agrisoffer er kvörgan a tajum